0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF Kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti Önöket. Mai műsorunkban ellátogatunk Innsbruckba, ahol családi piknikkel és cserkész próbával zárta az évet a helyi magyar közösség. Megmutatjuk, hogyan segíti a cserkészet és a néptánc a hagyományok továbbadását az Ausztriában felnővő magyar gyermekeknek. Folytatjuk könyvtári sorozatunkat is, ezúttal a Burgenlandi Tartományi Könyvtár magyar nyelvű gyűjteményét mutatjuk be, ahol több ezer magyar kiadvány várja az olvasókat. A műsor végén pedig Bécsbe látogatunk, ahol ezen a hétvégén ismét benépesül a Duna-sziget. Kezdetét vette Európa legnagyobb ingyenes, szabadtéri zenei fesztiválja, a Donauinsel Fest. Tartsanak velünk! Családi piknikkel és cserkész próbával zárták az évet az innsbrucki magyar közösség tagjai. A neve nincs óvoda piknikre várta a családokat az innsbrucki 79-es számú Dr. Kozma György cserkész csapat pedig cserkész próbára és grillpartira hívta tagjait. A cserkészet Innsbruckban jóval több, mint szabadidős elfoglaltság, egyszerre jelent közösséget, hagyományőrzést és kapaszkodót az Ausztriában felnővő magyar gyerekek számára. Az idei év különösen mozgalmas volt, hiszen a Kőrösi Csoma Sándor program ösztöndíjasai néptánccal és közösségi programokkal is gazdagították a helyi magyar életet. Hogy mit adott ez az elmúlt hónapokban a közösségnek, és miért fontos a cserkészet szerepe a magyarság tudat megőrzésében, arról Linzenbold Maximilian ösztöndíjast, majd Aranyvirág kiscserkész őrsvezetőt kérdezte a pikniken kolléganőm Weber Katalin.
2: Keresem a gondolatokat, mert annyira jó volt, és annyira sok szép élmény ért minket itt is. Ugye mi három tartományban dolgoztunk, tehát három magyar egyesületnél, ugye itt Innsbruckban, Salzburgban és Feldkirchen-tett Vorarlbergben. Úgyhogy nagyon sok élmény ért minket, nagyon sok emberrel megismerkedtünk. Én azt gondolom, hogy a programba több betöltött szerepünk, amire hivatottak, és amiért itt voltunk, szerintem azt mi teljesíteni tudtuk. Legalábbis a visszajelzések alapján ezt tudom mondani, és nekem is, meg az ösztöndíjas társamnak is ez a megérzése, úgyhogy mindenhol közösséget erősítettünk, nagy közösségeken belül újabb kis közösségeket hoztunk létre, gyermekeket vontunk be, és ugye mindezt a népi kultúra és a néptánc nyelvén keresztül. Néptánc csoportot indítottunk, két korosztályban voltak a kisebbek, ők nagyjából az óvodáskortól, tehát ott a középső, otthon így mondjuk, hogy középső csoport, tehát korosztályban az ilyen 5 évestől fölfelé egészen alsó tagozatig, tehát 10 éves, 11 éves korosztályig, és akkor fölötte voltak, vagy felsősök, ő voltak a másik csoport.
3: Ma kiscserkészek és a cserkészek, valamint hogy a cserkészjelöltek és a kiscserkészjelöltek próbáznak. Ez egy ilyen speciális vizsgafolyamat a cserkészeten belül. Alapvető dolgokat kell tudniuk, ami a természetben járás, alapvetően a mindennapi élettel kapcsolatos, és akkor vannak magyarságismereti kérdéseink is. Ugye az itt felnövő gyerekek nagy része mondjuk csak nagymamához jár évente egyszer-kétszer haza egy-két hétre, úgyhogy náluk nem természetes az, hogy tudják, hogy ki volt Széchenyi, vagy hogy ki írta a himnuszt.
1: És most folytassuk könyvtári sorozatunkat, amiben olyan ausztriai könyvtárakat mutatunk be, ahol magyar nyelven is lehet olvasnivalót találni és kölcsönözni. Most a Burgenlandi Tartományi Könyvtárat vesszük górcső alá. A könyvtár katalógusa alapján a magyar nyelvű állomány nagyságrendje több ezer tétel. A gyűjtemény főként nyomtatott, és bár ez egy tudományos könyvtár, folyóiratok és sorozatok is elérhetők, de következzenek most a részletek Sebestyén Árontól.
4: Hogy pontosan mennyi magyar kiadvány található a Burgenlandi Tartományi Könyvtárban, nehéz lenne megmondani, Megkeresésünkre az intézmény azonban azt közölte, hogy a könyvtár katalógusában nyelvre szűrve, magyar beállítással 9671 találat jelenik meg. Ebben nem csak könyvcímek vannak, beleszámítanak kötetek, sorozatok, tanulmányok és cikkek is. Ha a keresés csak könyvekre és kötetekre szűkül, akkor is nagyjából 8000 tételről beszélünk. A könyvtár szerint a valós szám ennél is magasabb lehet, mert a régi anyagoknál nem mindig jelölték külön, hogy HU, vagyis magyar nyelvű a tétel. A magyar nyelvű kínálat főként nyomtatott anyagokból áll. Témában nagyon sokféle, viszont mivel tudományos könyvtárról van szó, gyerek és ifjúsági könyvből kevés található. Folyóiratok és tudományos sorozatok viszont vannak. Érdekesség, hogy magyar nyelvű plakátok is előfordulnak, de ezek nem minden esetben szerepelnek a könyvtári nyilvántartásban, illetve nem mind inventarizált. Arányait tekintve a magyar nyelvű állománya teljes gyűjtemény körülbelül 5,6%-a, a bővítés pedig folyamatos. A könyvtár kiadványcserékkel is frissíti a készletet magyar partnerintézményekkel, így rendszeresen érkeznek új sorozatok és folyóiratszámok. Emellett köteles példányként is jutnak be magyar nyelvű könyvek, például az UMIC-tól. Ha pedig megjelenik egy új, Burgenlandról szóló magyar nyelvű kötet, azt jellemzően meg is vásárolják. Ilyen például Jankó Ferenc könyve, a Burgenland földrajzi felfedezése 2021-ből, amelyet a könyvtár angol kiadásban is beszerzett. A kölcsönzés gyakorlati része egyszerű, elég személyesen bemenni, regisztrálni, és már vihetők is a könyvek. A kölcsönzési idő egy hónap, hosszabbítani lehet e-mailben vagy telefonon. Előjegyzés az online katalóguson keresztül intézhető. Az átvétel és a visszahozás fő helyszíne a Kutz-Mattersburg Nagymarton, de Eisenstadt Kismartonban, a korábbi helyen, az Altes Landhaus épületében egy előtéri click and collect pont is segít az átvételben és a leadásban. A szolgáltatás díjmentes. A könyvtár tapasztalata szerint a magyar nyelvű anyagok nem a legkapósabbak, inkább alkalmanként például kutatók keresik őket.
1: Pénteken kezdetét vette Bécs egyik legnagyobb nyári eseménye, a Donauinsel Fest, Európa legnagyobb ingyenes szabadtéri zenei fesztiválja, idén is 3 napon át várja a látogatókat a Duna-szigeten, a Nordbrücke és a Reichsbrücke közötti, csaknem 4,5 kilométeres területen. A 14 színpadon összesen mintegy 700 órányi programmal készülnek a szervezők. A pop, rock, elektronikus zene, a soul és a funk kedvelői egyaránt megtalálhatják a számukra legizgalmasabb koncerteket. Az idei fesztivál különlegessége, hogy a nyári szünet első hétvégéjére esik, így a Sommer an motto jegyében a családokat és a vakációzó fiatalokat is számos program várja. A koncertek mellett karaoke, sportfoglalkozások, kézműves programok és színházi előadások is színesítik a kínálatot. A szervezők azt kérik, hogy a fesztiválra lehetőleg tömegközlekedéssel érkezzenek a látogatók. A lezárások miatt ugyanis több járat is sűrített menetrend szerint közlekedik. A biztonságra idén is kiemelt figyelmet fordítanak. A helyszínen jól látható személyzet segíti a vendégeket, emellett több úgynevezett safe zone is működik, és az Angel Shot kódszóval bármelyik vendéglátóhelyen diszkréten lehet segítséget kérni.
0: Időjárás.
1: Az este kellemesen, száraz idővel indul, a felhők időnként félrehúzódnak, így hosszabb-rövidebb időre a csillagok is előbukkanhatnak. Napnyugta után fokozatosan mérséklődik a szél, az éjszaka folyamán pedig többnyire teljesen elcsendesedik a légmozgás. Hajnalra 12 és 18 fok közé hűl a levegő, így friss, nyugodt nyári éjszakára készülhetünk. A vasárnapot változóan felhős ég kíséri, a felhők között gyakran kisüt a nap. A reggeli órákban inkább északon fordulhat elő néhány csepp eső, délután pedig délen alakulhat ki egy-egy futózápor, de a nap nagy részében száraz idő várható. A délelőtt folyamán ismét élénkül, majd többfelé megerősödik az északnyugati szél, a hőmérséklet ennek ellenére kellemesen nyárias marad, délután 24 és 29 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk. Hírműsorunk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket, tartsanak holnap is velünk, viszont hallásra!